A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 Stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Is My Radio Show rezidensek, és persze Cookie.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, a természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyári szezonban, és Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeletbeli színpadunkon Loi és David Puentes. Loi ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egykorosztály, picit fiatalabb nála is, és Egem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy a Velszi énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulat az egy kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió 1 Station, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, az a Mári Salaton New Religion, hozom nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égetőérzés enyhítésére.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

csak igazi mai sláger megy, most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight, a háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető, a hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik, alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben, így lett igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancs listájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ-producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek. És hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban, többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantróppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az imént Ina, most pedig Kamrád. Közös bennük, túl azon, hogy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencek, hogy mind a ketten jártak a stúdiumban tavaly, 2025-ben, és most hétvégén nagyon várjuk Blondist, szombat este 6 órától élőben mixel a kanadai Star DJ, Vivien Bakos egyébként a polgári neve is, meglepően jól beszél magyarul ahhoz képest, hogy hát kint született már Kanadában. Kamrád, Hug Yourself, de hazai kedvenceket és Dua Lipát is hozom nem sokára. Itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A mikrofonnál Kismerti, a következő órában is még egy kicsit, aztán Király Tamásé lesz a stúdió. My Smith, Stargazing, így folytatódik az óra.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I
1: Rádió 1. Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Figyelnek az online piacterekre, a gyulai vízügy is segíti a paksi munkálatokat, nemzetközi szintre léphet a suli turné.
3: Köszöntöm,
2: Török Mónika vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
4: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
2: A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai is segítik a Pakson zajló fenékkát építését, közölték honlapjukon. A gyulai vízügy munkatársai az éjszakai munkákhoz szükséges világítást építették ki, és annak működtetésében is részt vesznek. Fénytornyokat és több száz méter hosszú vonalvilágítást vittek a helyszínre. A fenékkát építés a nap 24 órájában zajlik, ezért a munkaterületeket és az odavezető közlekedési útvonalakat éjszaka is megfelelően meg kell világítani. Nemzetközileg ismert zenészek és zeneipari szakemberek is csatlakoztak a gyulai Dirty Slippers drogprevenciós programjához, írja a beol.hu. A suli turné 15 éve járja a magyarországi iskolákat, ahol élő koncert után beszélgetnek a diákokkal a kábítószerekről, a függőségről, a mentális egészségről és a felelős döntésekről. A program eddig több mint 800 előadáson, több mint 300 ezer fiatalt ért el. Idén külföldi zenészek videóüzenetekkel kapcsolódnak be, és a suli turnét a tervek szerint Nagy-Britanniába is elvinnék. A zenekarral szombaton Gyulán is találkozhat a közönség, a Várkertben adnak majd koncertet. Az időjárásról. Ma kánikulára készülhetünk, igaz, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de így is Békés Csabán akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban, a déli órákban pedig magas lesz az UV-sugárzás. Napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél, este 29, míg hajnalban 24 fok várható. A meleg miatt bágyadtabbak lehetünk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmüket!
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
6: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel, Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
5: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is, és ahogyan az előbb már utaltam rá, szombaton, most szombaton, a este 6 órától élőben mixel majd a stúdióban egy világszerte ismert, egyébként kanadai, magyar származású DJ-producer lány, Blond is, őt hozom most, és a Stevie Appletonnal közös Never Walk Alone-t.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A nagyboltok zárva vannak ma a Rádió 1-esek, úgy készülünk, a szupermarketek, ahová mehetünk, azok a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a non-stop kisboltok. Egyébként egy csomó program van, Magyar Ízek utcája, ingyenes buli, tűzijáték. Hát utóbbi miatt nagyon figyeljünk a kis kedvenceinkre is. Metszeszeri Ügel és az It Feels So Good, ezt hozom nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy olasz house a folytatásban. Alex Kendzsit hozom, aki nem csak egy DJ, aki fellépni jár, de a háttérben nagyon komoly üzletember és zenei kurátor, két nagyon sikeres és neves digitális underground kiadó társalapító tulajdonosa. Olyan kiadókról beszélünk, amelyek százezres nagyságrendben értékelnek.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön is. Zajlik egyébként jelenleg a Strandfesztivál is Zamárdiban, és ugye kint vagyunk a Rádió 1 stage-el egészen szombatig, és élő közvetítések is vannak. Ez azt jelenti, hogy ma este 8 órától is lesz Juhász Gergő, és a DJ-k természetesen kint vannak a helyszínen. Tóth Abigail, Lexent és a Sugar Daddy most a kilépő dalom, aztán belép nem sokára a stúdióba Király Tamás. További jó Rádió 1 hallgatást!

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kőolaj és földgázkutatás indulhat, vízkorlátozás a tartós szárazság miatt, zenés tűzi játékkal ünnepelhetünk. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Eredményesen zárult a Békés Csaba térségében található kőolaj és földgáz készletek kutatására kiírt pályázat, írja a beol.hu. A lehetőséget a MOL nyert el, a koncesszió legalább 20 évre szól. A kutatások során azt vizsgálják majd, hogy rejt a térség olyan mennyiségű szénhidrogént, amelyet érdemes kitermelni. Az állam idén 7 területre írt ki hasonló pályázatot, ezek közül 3 esetében érkezett érvényes jelentkezés. Az új lelőhelyek feltárásával növelnék a hazai kőolaj és földgáz termelést, ami mérsékelheti Magyarország energiaimporttól való függését. Felére csökkentették a mezőgazdasági célra felhasználható felszíni víz mennyiségét a Tisza-Körösvölgyi vízgazdálkodási rendszer teljes területén, írja a behír.hu. A tartós csapadékhiány miatt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje és vízhozama kritikus szintre csökkent, miközben a körösökbe is egyre kevesebb víz érkezik. A rendelkezésre álló készleteknél elsőbséget élvez a lakosság ivóvízellátása, ezért a nem lakossági célú vízhasználatot korlátozzák, egyes esetekben pedig fel is függeszthetik. Ha tovább romlik a helyzet, további szigorítások jöhetnek. A korlátozás határozatlan ideig marad érvényben. 5 perces zenére időzített tűzi játékkal zárul ma este az augusztus 20-a ünnepi program Békés Csabán, számolt be a behír.hu. A Városháza udvarán 278 bombát készítettek elő, amelyek között főként nagyobb, távolról is jól látható látványelemek lesznek. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva piros-fehér-zöld színek is megjelennek az égen, a finálé pedig aranykoronát formáz majd. A tűzijáték az ünnepi köszöntő után lesz látható. A közönség a Szent István térről követheti a műsort. Fél időhöz érkezett a Békési Gyógyászati Központ rendelőintézetének felújítása, tudatta a behír.hu. Az épület energetikai és gépészeti korszerűsítése mellett az intézmény gyógyászati eszközparkját is fejlesztik. Az időjárásról. Ma kánikulára készülhetünk, igaz, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de így is Békés Csabán akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban, a déli órákban pedig magas lesz az UV-sugárzás. Napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél. Este 29, míg hajnalban 24 fok várható. A meleg miatt bágyadtabbak lehetünk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, jó hétvégét, mit jó hétvégét, jó hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, igen, Balázsék ma nincsenek, de holnap egyébként lesz Best Of. Most viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Lost Frequencies, Busty, Head Down, a kezdésre ezt választottam, a számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig jön már is a Swish Disco, egy nagyon izgalmas duó Angliából, akik nagyon ráéreztek a mashupokra, meg a közösségi média erejére, az első nagy lökést ez adta a karrierjüknek, hát aztán pedig elkezdtek sorbálni a legnagyobb előadók, hogy velük dolgozzanak. Most Sam Feldel és Rehabbel közösen jön a Swish Disco, az igazi mai sláger a Sleep Tonight itt a rádió.

okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy picivel járunk fél hét előtt, pedig továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket és a legjobb csajokat két iperi után, például Bibi Rexát. Mekkora kedvenc, a Fét leszel közösen, Bibi Rex és a New Religion. A legfrissebb infók után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto, minden útra van.
2: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Jövő héten az egész ország

0: Szabad Forgon.
1: Irány Szeged.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
4: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Jön a sportág választó hét, terelve járnak a buszok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznóholba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: 41 sportágat és mozgásformát próbálhatnak ki a fiatalok jövő héten Békés Csabán. A beo.hu számolt be róla, hogy augusztus 25-e és 29-e között rendezik meg a sporthetet, amelyhez idén 57 helyi sportszervezet csatlakozott. Kettől péntekig a Szent István téren tartanak bemutatókat, de az érdeklődők maguk is bekapcsolódhatnak, és közelebbről megismerhetik az egyes sportágakat. A kínálat a labdajátékoktól a küzdősporttól, a táncos és más mozgásformákig terjed. A rendezvény szombaton az Árpád-fürdőben zárul, ahol az úszást és a vízilabdát helyezik előtérbe. Terelt útvonalon közlekedik több autóbusz ma este Békés Csaba belvárosában az augusztus 20-ai programok miatt. Hívta fel a figyelmet a beol.hu. Este 3:49 és 10 óra között a doboz Békés Csaba járat, valamint a 8A és 8V busz nem érinti a Kossuth téri megállót. Az utasok a kórháznál, illetve a Kazinczy Ferenc általános iskolánál tudnak fel és leszállni. A 74A járat a Szabadság teret hagyja ki, helyette a Hállajos utcai megálló lesz használható. Az időjárásról. Ma kánikulára készülhetünk, igaz, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de így is Békés Csabán akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban, a déli órákban pedig magas lesz az UV-sugárzás. Napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél. Este 29, míg hajnalban 24 fok várható. A meleg miatt bágyattabbak lehetünk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Shawn Mendes! Itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, aki most a déli féltekén mászkál mindenfelé. Múlt héten például Rióban volt, tegnap előtt pedig Angolából, Afrikából posztolt egy ilyen igazi kis nyugis, naplementés, csillezős képet. Hát jó pihenés neki. Itt a Rádió Egyen viszont augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek. Nem állunk meg, picivel már 3-4 hét után járunk, én pedig Hype-Aton Norma Jean Martinnal, ez az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Óriásit mertünk szerencsére tegnap a Strandfesztiválon. Friss videók, képek már vannak az Instán, Facebookon, TikTokon. Aki még esetleg nem követett be bennünket, akkor már csak ezért is érdemes. Ma este 8-tól pedig újra beindítjuk a Rádió 1 stage-et. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Hearst, Purple Disco Machine, Wonderful Life. A következő zenei órát ezzel indítom. Aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügy ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasször képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló, podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és körömdizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561-420-as számon, vagy a felnőttképzéskukac.dsc.hu címen lehet.
13: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
14: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Szeged!
1: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
3: Ahol!

0: neveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Figyelnek az online piac terekre, a gyulai vízügy is segíti a paksi munkálatokat, nemzetközi szintre léphet a suli turné.
4: Köszöntöm,
3: Török Mónika vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
5: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
3: A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai is segítik a Pakson zajló fenékkát építését, közölték honlapjukon. A gyulai vízügy munkatársai az éjszakai munkákhoz szükséges világítást építették ki, és annak működtetésében is részt vesznek. Fénytornyokat és több száz méter hosszú vonalvilágítást vittek a helyszínre. A fenékkát építés a nap 24 órájában zajlik, ezért a munkaterületeket és az odavezető közlekedési útvonalakat éjszaka is megfelelően meg kell világítani. Nemzetközileg ismert zenészek és zeneipari szakemberek is csatlakoztak a gyulai Dirty Slippers drogprevenciós programjához, írja a beol.hu. A suli turné 15 éve járja a magyarországi iskolákat, ahol élő koncert után beszélgetnek a diákokkal a kábítószerekről, a függőségről, a mentális egészségről és a felelős döntésekről. A program eddig több mint 800 előadáson, több mint 300 ezer fiatalt ért el. Idén külföldi zenészek videóüzenetekkel kapcsolódnak be, és a suli turnét a tervek szerint Nagy-Britanniába is elvinnék. A zenekarral szombaton Gyulán is találkozhat a közönség, a Várkertben adnak majd koncertet. Az időjárásról. Ma kánikulára készülhetünk, igaz, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de így is Békés Csabán akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban, a déli órákban pedig magas lesz az UV-sugárzás. Napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél.
2: Az időjárás jelentést támogatja a Majidi Design, az egyedi otthon kivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hosszú étvégét, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 7 óra után járunk, és remélem még a legtöbben csak maximum kávét kortyolgatnak ilyenkor, egészen korán, amikor nem kell melózni, tudom, néhányaknak kell, neki kitartást, nyugalom, jönnek az igazi mai slágerek egymás után, ilyen jó kis zenélős reggel tartunk ma, megállás, megszakítás nélkül, a folytatásban a Maroon 5-val és Cardi B-vel, ez a Girls Like You, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira a folytatásban, egy olyan dallal, aminek a jogdíjait nem ő kapja, hanem egy jótékonysági alapítvány, amit a FIFA-val hoztak közösen létre, nem csak, de jelentős részben kolumbiai gyerekeket is fognak segíteni vele, és pont ezért a héten Kolumbiában is járt az énekesnő, szóval továbbra is viszi ezt a projektet, szerencsére nem csak egy fellángolás volt a VB alatt, nagyon szépen építgetik a dolgot, és próbálnak minél több pénzt odajuttatni, ahol nagy szükség van rá a gyerekeknek. Menő, és jó a dal is. Shakira, Burna Boy, és az igazi mai sláger a Die Die itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert milyen jó kis kedvenc! Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. És megmondom őszintén, picit most még furcsa belegondolni, hogy már másodfokú hőségriasztás van érvényben, ahogy jöttem be a rádióba, azért ezt most még nem éreztem, de hát ennek ellenére ez a helyzet egészen vasárnap éjfélig, és meleg is lesz ma, de azért nem olyan meleg, mint két hete, ilyen 40 plusz fokok, de ilyen 35-36 kipörög. Vigyázzunk egymásra is, figyeljünk, oké? Okay? Én pedig mindjárt hozok egy igazi teniszedzőt, aki hát nem mellesleg egészen jól énekel is. Ray Dalton! A Blood Running, ami a legfrissebb infok után indít itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kőolaj és földgázkutatás indulhat, vízkorlátozás a tartós szárazság miatt, zenés tűzi játékkal ünnepelhetünk. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Eredményesen zárult a Békés Csaba térségében található kőolaj és földgáz készletek kutatására kiírt pályázat, írja a beol.hu. A lehetőséget a MOL nyerte el, a koncesszió legalább 20 évre szól. A kutatások során azt vizsgálják majd, hogy rejt a térség olyan mennyiségű szénhidrogént, amelyet érdemes kitermelni. Az állam idén 7 területre írt ki hasonló pályázatot, ezek közül 3 esetében érkezett érvényes jelentkezés. Az új lelőhelyek feltárásával növelnék a hazai kőolaj és földgáz termelést, ami mérsékelheti Magyarország energiaimporttól való függését. Felére csökkentették a mezőgazdasági célra felhasználható felszíni vízmennyiségét a Tisza-Körösvölgyi vízgazdálkodási rendszer teljes területén, írja a behír.hu. A tartós csapadékhiány miatt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje és vízhozama kritikus szintre csökkent, miközben a körösökbe is egyre kevesebb víz érkezik. A rendelkezésre álló készleteknél elsőbséget élvez a lakosság ivóvízellátása, ezért a nem lakossági célú vízhasználatot korlátozzák, egyes esetekben pedig fel is függeszthetik. Ha tovább romlik a helyzet, további szigorítások jöhetnek. A korlátozás határozatlan ideig marad érvényben. 5 perces zenére időzített tűzi játékkal zárul ma este az augusztus 20-ai ünnepi program Békés Csabán, számolt be a behír.hu. A Városháza udvarán 278 bombát készítettek elő, amelyek között főként nagyobb, távolról is jól látható látványelemek lesznek. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva piros-fehér-zöld színek is megjelennek az égen, a finálé pedig aranykoronát formáz majd. A tűzijáték az ünnepi köszöntő után lesz látható. A közönség a Szent István térről

0: napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél.
1: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Teddy Swims jön, aki nemrég pont azon viccelődött egy interjúban, hogy habár Swims a neve, ő nem igazán tud úszni. Viszont nem is ez az igazi neve egyébként, hanem Jayton Colin Dimmesdale. A Swims az egy felvett művész név, és van egy olyan értelmezési is, ami pörög a netten, hogy ez igazából egy anagramma, a Swims az a someone who isn't me sometimes, valaki, aki néha nem én vagyoknak az egyik jelentése, hát ebben is lehet egy áthallás. Viszont itt az igazi mai sláger, mert ez sokkal fontosabb, mint a neve. Meg a hangja, Teddy Swims és a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pontosan 12 óra múlva este 8 órakor újraindítjuk a Rádió Esztézset a Strandfesztiválon. Tegnap is nagyot mentünk, aki pedig a mai line-upra kíváncsi, a radio1.hu megtalálja. Aki pedig arra, hogy mindig a következő zenei órát, mutatom. Martin Garrix és a Butterflies pár perc múlva, hozom előtte viszont minden további fontos info a strandról és a Rádió Esztézsről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerekcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Hivatott főnök, itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
10: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
11: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
12: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
13: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
15: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.

0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük!
0: Ma is 17 órakor a lemez

0: hétig.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Augusztus 20-a az új kenyérünnepe is. Jön a sportág választó hét, terelve járnak a buszok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyérünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: 41 sportágat és mozgásformát próbálhatnak ki a fiatalok jövő héten Békés Csabán. A beo.hu számolt be róla, hogy augusztus 25-e és 29-e között rendezik meg a sporthetet, amelyhez idén 57 helyi sportszervezet csatlakozott. Kettől péntekig a Szent István téren tartanak bemutatókat, de az érdeklődők maguk is bekapcsolódhatnak, és közelebbről megismerhetik az egyes sportágakat. A kínálat a labdajátékoktól a küzdősportok, a táncos és más mozgásformákig terjed. A rendezvény szombaton az Árpád-fürdőben zárul, ahol az úszást és a vízilabdát helyezik előtérbe. Terelt útvonalon közlekedik több autóbusz ma este Békés Csaba belvárosában az augusztus 20-ai programok miatt. Hívta fel a figyelmet a beol.hu. Este 3:49 és 10 óra között a doboz Békés Csaba járat, valamint a 8A és 8V busz nem érinti a Kossuth téri megállót. Az utasok a kórháznál, illetve a Kazinczy Ferenc általános iskolánál tudnak fel és leszállni. A 74A járat a Szabadság teret hagyja ki, helyette a Hál Lajos utcai megálló lesz használható. Az időjárásról. Ma kánikulára készülhetünk, igaz, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de így is Békés Csabán akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban, a déli órákban pedig magas lesz az UV-sugárzás. Napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél. Este 29, míg hajnalban 24 fok várható. A meleg miatt bágyadtabbak lehetünk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmüket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál augusztus 20-án Király Tamás, Balázsik pihennek, én meghozom a legnagyobb kedvenceket, megállás nélkül nagy lendülettel, most a Pelikedő Diszkó és a High Hopes, ami

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt nem lehet mondani, hogy mi nem húzzuk meg a nyár végét. Ezen a héten fesztiválozunk, strandfesztivál, ma például a Diszkósittel, a San Antonioval, Cookieval, a Loving Arms-szal, Joel Juniorral, Christopherrel, Bricklake-kel és Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött, és természetesen lesz élő közvetítés is este 8-tól éjfélig. Jövő héten pedig folytatjuk, már szerdától a Szegedi Ifjúsági Napokon vagyunk, 4 napon keresztül 2 helyszínen hatalmas bulikat csinálunk majd. Hát, mi így zárjuk a nyarat, mellé pedig jönnek az igazi mai slágerek, Alex Kenji-t választottam, a nyár egyik nagy favorit. Na rá, ez a Bambolé, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Figyelnek az online piac terekre, a gyulai vízügy is segíti a paksi munkálatokat, nemzetközi szintre léphet a suli turné. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai is segítik a Pakson zajló fenékkát építését, közölték honlapjukon. A gyulai vízügy munkatársai az éjszakai munkákhoz szükséges világítást építették ki, és annak működtetésében is részt vesznek. Fénytornyokat és több száz méter hosszú vonalvilágítást vittek a helyszínre. A fenékkát építés a nap 24 órájában zajlik, ezért a munkaterületeket és az odavezető közlekedési útvonalakat éjszaka is megfelelően meg kell világítani. Nemzetközileg ismert zenészek és zeneipari szakemberek is csatlakoztak a gyulai Dirty Slippers drogprevenciós programjához, írja a beol.hu. A suli turné 15 éve járja a magyarországi iskolákat, ahol élő koncert után beszélgetnek a diákokkal a kábítószerekről, a függőségről, a mentális egészségről és a felelős döntésekről. A program eddig több mint 800 előadáson, több mint 300 ezer fiatalt ért el. Idén külföldi zenészek videóüzenetekkel kapcsolódnak be, és a suli turnét a tervek szerint Nagy-Britanniába is elvinnék. A zenekarral szombaton Gyulán is találkozhat a közönség, a Várkertben adnak majd koncertet. Az időjárásról. Ma kánikulára készülhetünk, igaz, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de így is Békés Csabán akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban, a déli órákban pedig magas lesz az UV-sugárzás. Napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél.
3: Az időjárás jelentés támogatja a Majidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és több mint 2000 robotmérő össze tudását Pekingben a humanoid robotok világjátékán augusztus 22 és 26 között. Picit bizarr, de ez lesz, 16 országból 6 kontinensről érkeznek a részvevők egyébként a különleges megmérettetésre Kínába. Az idei versenyprogramban új számok is helyet kaptak, köztük a távolugrás, a súlyemelés, a kötélhúzás és az asztali tenisz, mondom, ez még egyszer humanoid robotoknak. Ezek komoly kihívást jelentenek a mesterséges intelligencia, a koordinációs rendszerek, a robotok fizikai képessége és a kulcsfontosságú alkatrészei számára is. Mondta már ezt Chiang Kuang Che, a szervezőbizottság ügyvezető igazgató helyettese, és még egy adalék, a humanoid robotok áprilisban Kínában már félmaratonon is megmérethették magukat, ahol az embereknél is jobb teljesítmény nyújtottak. Mondom, hogy bizarr. De vannak még részletek, a radio1.hu-n elmérnék a témában. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet most Sam Felton Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig most egy olyan előadót hozok, aki konkrétan az egyetlen női előadó, akinek már 4 olyan dala is van, amit több mint 10 millió példányban adtak el, a Just Dance, a Poker Face, a Bad Romance és a Shallow. Ki ő?

0: Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írták, hogy az M5-ösön Petőfi szállásnál mindkét oldalon, a 122-es kilométernél egészen pontosan a belső sávot lezárták, erre figyelni kell. Vezesse mindenki óvatosan, ha pedig van info, 0620-311-111 a számunk. Taylor Swift-tel folytatom mindjárt. A nagy kedvencől az Opel Light. Pár perc is ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
10: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
11: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
2: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügy ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasször képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és köröm dizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561-420-as számon, vagy a felnőttképzés@dsc.hu címen lehet.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary. És kövess minket TikTokon is. Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kőolaj és földgázkutatás indulhat, vízkorlátozás a tartós szárazság miatt, zenés tűzi játékkal ünnepelhetünk. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Eredményesen zárult a Békés Csaba térségében található kőolaj és földgáz készletek kutatására kiírt pályázat, írja a beol.hu. A lehetőséget a MOL nyert el, a koncesszió legalább 20 évre szól. A kutatások során azt vizsgálják majd, hogy rejt a térség olyan mennyiségű szénhidrogént, amelyet érdemes kitermelni. Az állam idén 7 területre írt ki hasonló pályázatot, ezek közül 3 esetében érkezett érvényes jelentkezés. Az új lelőhelyek feltárásával növelnék a hazai kőolaj és földgáz termelést, ami mérsékelheti Magyarország energiaimporttól való függését. Felére csökkentették a mezőgazdasági célra felhasználható felszíni vízmennyiségét a Tisza-Körösvölgyi vízgazdálkodási rendszer teljes területén, írja a behír.hu. A tartós csapadékhiány miatt a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje és vízhozama kritikus szintre csökkent, miközben a körösökbe is egyre kevesebb víz érkezik. A rendelkezésre álló készleteknél elsőbséget élvez a lakosság ivóvízellátása, ezért a nem lakossági célú vízhasználatot korlátozzák, egyes esetekben pedig fel is függeszthetik. Ha tovább romlik a helyzet, további szigorítások jöhetnek. A korlátozás határozatlan ideig marad érvényben. 5 perces zenére időzített tűzi játékkal zárul ma este az augusztus 20-ai ünnepi program Békés Csabán, számolt be a behír.hu. A Városháza udvarán 278 bombát készítettek elő, amelyek között főként nagyobb, távolról is jól látható látványelemek lesznek. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva piros-fehér-zöld színek is megjelennek az égen, a finálé pedig aranykoronát formáz majd. A tűzijáték az ünnepi köszöntő után lesz látható. A közönség a Szent István térről követheti a műsort. Fél időhöz érkezett a Békési Gyógyászati Központ rendelőintézetének felújítása, tudatta a behír.hu. Az épület energetikai és gépészeti korszerűsítése mellett az intézmény gyógyászati eszközparkját is fejlesztik. Az időjárásról. Ma kánikulára készülhetünk, igaz, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de így is Békés Csabán akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban, a déli órákban pedig magas lesz az UV-sugárzás. Napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél.
0: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Taylor Swift, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Szép reggelt, jó hosszú hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Taylor Swift pedig 10 jelöléssel várja az MTV VMA gálát szeptember 27-én. Nála csak egy előadó van, aki több kategóriában jelölt, ő pedig Madonna. 2026-ban. Na, itt a Rádió Egyen pedig augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Fastboyt választottam, ezt tőlük topikkal a Forget You, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig 2 hét van már a nyárból, de ezt a 2 hetet mi nagyon megnyomjuk még. Ki kell élvezni a fesztivál szezont. Jövő héten megyünk a Szegedi Ifjúsági Napokra, ezen a hétvégén pedig a Strandfesztiválon vagyunk. Ma este 8 órakor újra indul a színpadunk, elsőként a diszkós ittel, aztán a lemezjátszók mögött Antonio, Cookie, a Loving Arms, Joer Junior, Christopher, Bricklake és Pure Beat. 8-tól éjfélig pedig élőben közvetítjük a helyszínt, de addig is hozom a fesztivál hangulatot az igazi mai slágerekkel, most Bibi Rexától a New Religionnel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Jön a sportág választó hét, terelve járnak a buszok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott. Mondta el rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
1: 41 sportágat és mozgásformát próbálhatnak ki a fiatalok jövő héten Békés Csabán. A beo.hu számolt be róla, hogy augusztus 25-e és 29-e között rendezik meg a sporthetet, amelyhez idén 57 helyi sportszervezet csatlakozott. Kettől péntekig a Szent István téren tartanak bemutatókat, de az érdeklődők maguk is bekapcsolódhatnak, és közelebbről megismerhetik az egyes sportágakat. A kínálat a labdajátékoktól a küzdősportok, a táncos és más mozgásformákig terjed. A rendezvény szombaton az Árpád-fürdőben zárul, ahol az úszást és a vízilabdát helyezik előtérbe. Terelt útvonalon közlekedik több autóbusz ma este Békés Csaba belvárosában az augusztus 20-ai programok miatt. Hívta fel a figyelmet a beol.hu. Este 3:49 és 10 óra között a doboz Békés Csaba járat, valamint a 8A és 8V busz nem érinti a Kossuth téri megállót. Az utasok a kórháznál, illetve a Kazinczy Ferenc általános iskolánál tudnak fel és leszállni. A 74A járat a Szabadság teret hagyja ki, helyette a Hál Lajos utcai megálló lesz használható. Az időjárásról. Ma kánikulára készülhetünk, igaz, napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, de így is Békés Csabán akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban, a déli órákban pedig magas lesz az UV-sugárzás. Napközben átmenetileg megélénkülhet a délnyugati szél. Este 29, míg hajnalban 24 fok várható. A meleg miatt bágyadtabbak lehetünk a megszokottnál. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van nemzeti ünnepünk, rengeteg program, este pedig tűzijáték. Budapest mellett összesen 68 további városban, többek között Szegeden, Békéscsabán, Szombathelyen, a Balatonnál pedig több helyen is, viszont van három település, amelyek összefogtak és koordinált fény- és tűzijátékot tartanak. Egészen pontosan ez a Strandfesztivál Zamárdiban, Balatonfüreden, a Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál lövik úgy a tűzijátékot, hogy az egész egy nagy egységet alkosson. A fővárosban pedig egy nagyjából félórás audiovizuális show készül, amelyet 10 perci tűzijáték zár. 21 órakor kezdődik a produkció a Margit híd és a Lánc híd között nagyjából másfél kilométeres Duna szakaszon. A szervezők azt tanácsolják, hogy inkább a budai oldalt válasszuk ennek megnézéséhez, mert hogy onnan lehet majd jobban látni. Az igazi mai sláger között pedig Tóth Abigail folytatja már is accenttel a nagy kedvenc, a Sugar Daddy, amit már is indítok.

0: slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék. Egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, másodfokú hőségriasztás van érvényben, nagyon meleg lesz ma, meg az egész hosszú hétvégén, amit azért próbáljuk meg élvezni. Mi hozzuk mellé az igazi mai slágereket, Atis már itt van, 10 órától ő indítja ezeket, ezt viszont még most én hozom, a Swish Discotól, Reaptől, Sam Feltől, a Sleep Tonight, Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Borgond. Irány Szeged.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
12: www.bsc.hu.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
9: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: lekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Én Györke Attila vagyok, szép jó reggelt kívánok minden ébredezőnek, aki tegnap velünk bulizott a Strandfesztiválon Zamárdiban a Rádió 1 stage-nél. Ma este ismétlés, 8 órától élő közvetítés újra a Rádió 1-en, addig pedig egy kis rekreálódás egy olyan dallal, amit Rádió 1-es DJ készített, és tegnap este bulizhattunk vele. Ő Metzger Viki, és ez a Stadium X-szel készített közös dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest Go-t használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánchidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó pihenést mindenkinek, a nemzeti ünnepen nincs bót. Ilyenkor mindig felbukkan ez a Facebookos mém. Viszont vannak igazi mai slágerek a rádióban, és sok-sok pihenő ember. Geri írta, szia Ati, üdv a wellnessből. Természetesen itt is velünk vagytok, jók a zenék. Ma egész nap csobbanunk, és nagyon holnap sem lesz más a program. Kata egy görög szigeten nyaral, kaptam fotót is Viberen, az apartmanjuk teraszán ül, nézik a tengert, hallgatják a Rádió 1-et. Sziasztok, Bence vagyok, mindig titeket hallgatunk, útközben is, a mamáékhoz megyünk, jó lesz a hétvége, de utálom, hogy lassan vége az augusztusnak. Akkor az utolsó napokat, heteket, végig pörögjék együtt, ugye drága Rádió 1-esek, most éppen egy nagy kedvenccel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan az újabb zenei órában is. Camerad-dal kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon TV

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Jövő héten az egész ország szerint.

0: világon.
1: Irány Szeged!
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Nagyon sokan vagyunk együtt. Nori írta, hogy Cipruson, Larnakán is a Rádió 1-et hallgatta folyamatosan két csobbanás között. Holnap viszont utaznak haza, mert várja a Strandfesztivál, páros belépőjegyet nyert tőlem. Hát akkor Nóra ott tali, jó? Este 8 órától pedig hallgass bele a fesztivál hangulatban, 8-tól ma is élő közvetítés Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió 1 stage-ről. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen, csak igazúban is lágermegy. Na ki, hogy tölti a mai napját? Beni írt a Viberen. Sziasztok, Beni vagyok Soroksárról, nemrég jöttünk haza a nyaralásról, és most felújítjuk a kerítést apával és a nagybácsimmal, Marcival. Hát Benikém, nagy hangerőt csavarja pályéknak, jó? Legyen vidám az a felújítás. Nagyon sokan vannak viszont az utakon. M1-es autópálya áldogál egy autó Piatorbágynál a hegyes halom felé haladó oldalon a külső sávban, írt a 20. Ezért van állítólag 5 kilométeres dugó most. Peti az M5-ösön látta a Petőfi szállás pihenőhelynél, hogy mindkét oldalon a belső sávot lezárták. És ma is nagyon sokan vannak az M7-esen. Andortól tudtam meg, hogy a Balcsi felé haladó oldalon belassulgat a sor Török Bálint és Martonvásár között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Egy-két perc múlva a Daily Mixet indítjuk. Nem akármilyen dallal, mindjárt jön a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Jövő héten az egész ország

0: Szeged! Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügyi ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és körömdizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561 420-as számon, vagy a felnőttképzés@dsc.hu címen lehet.
6: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Balaton.
1: Irány Szeged. Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Kőolaj és földgáz után kutathatnak Békés Csaba térségében, írja a beol.hu. A kutatás lehetőségét a MOL nyerte el. Ha megfelelő készleteket találnak, azok kitermelése növelheti a hazai energiatermelést és csökkentheti az importfüggőséget. 5 perces zenére időzített tűzi játékkal zárul ma este az augusztus 20-ai ünnepi program Békés Csabán, írja a behír.hu. A 278 bombából álló műsor az ünnepi köszöntő után lesz látható a Szent István térről. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai is segítik a Pakson zajló fenékgát építését, közölték honlapjukon. A gyulai vízügy fénytornyokkal és több száz méternyi világítással biztosítja a munkavégzést. Túlnyomó részt terült marad az ég, Békés Csabán hajnalban 24 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Szeretettel köszöntök mindenkit augusztus 20-án államalapító Szent István ünnepén, a mikrofonnál kettő Iga és Oszlács Oszín Norbert. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Ahogy tegnap mondtam, ez egy ünnepi déli mix lesz. Jönnek a nagy kedvencek változatosan, megszakítás nélkül. A Switch Disco igazi mai slágerével folytatjuk. Jön a Sleep Tonight. Maradjanak velünk.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, 4 perccel járunk, negyed, egy után a déli mixet hallják velem. Oszival jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. A mai napon államalapító Szent István ünnepén Békés Csabán a Szent István téren 15 órától lesz majd ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással, aztán térzene a Körösparti Vasutas koncert fúvós zenekarral, közreműködik majd a Viharsarki Mazsolett és Táncsport Egyesület, aztán érkezik a Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttes, a Talléros Együttes közreműködésével, majd fél öttől Mollini bűvész bemutató, fél héttől Magashegyi Underground koncert, aztán PT Brass Band, majd este 9-től Himnusz tűzijáték és TNT élő koncert, és hát természetesen kísérő programokkal is készültek önöknek 15 órától 20 óráig. Várnak mindenkit. Mi pedig megyünk tovább a Daily Mixben, J-Lo és David Guetta közös igazi mai slágerével itt a Save Me Tonight.

0: igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a 104 Rádió egy ilyen nagyon kellemes hosszú hétvégét, kellemes délután önöknek, használják ki ezt a csodálatos időt. Hát az előző napok nem úgy mutatták, hogy ilyen szép tiszta lesz 20-a, de gyönyörű időnk van, úgyhogy használják, kilátogassanak meg minél több programot, és hát élvezzék az igazi mai slágereket itt nálunk a Rádió egyen. Ha dolgoznak, mert hát olyanok is vannak, akik a hosszú hétvégén melóznak, nekik kitartást kívánunk, mindjárt megyünk tovább, jön a Wonderful Life. Pár perc és az infók után a Hertz és a Purple Disco Machine közöse pörög itt a 104-en, aztán ajánlok még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
4: Hivatott főnök, itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
5: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
6: Jövő héten az egész ország szerint.

0: Bárány, Szeged. Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
1: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügy ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasször képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és körömdizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561 420-as számon, vagy a felnőttképzés@dsc.hu címen lehet.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Magyarország leghosszabb zenei órája, Oszival, csak igazi.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. 7 perccel járunk 13 óra után, nagyon kellemes délután önöknek. Mától várják önöket Békésen is, elindulnak a 28. Madzagfalvi napok programjai, koncertek, kiállítások, előadások, gyermekprogramok, hagyományőrző bemutatók várják önöket, kellemes időtöltést hozzá. Mi pedig Shakira újdonságával megyünk tovább most itt a 104-en, ez a Die Die.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt önöknek. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Államalapító Szent István ünnepén Gyulán is várják önöket különböző programokkal, koncertekkel, előadásokkal, kellemes időtöltést hozzá. 3 perccel fél kettő előtt pedig megyünk tovább itt a 104-en. Jön az I Don't Wanna Wait.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió Egyen, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes délután önöknek, 2 perc és 3/4-2 augusztus 20. napján is. Oszlácsoszi Norbertet hallották az elmúlt közel 2 órában. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig természetesen holnap délben jövök vissza a Daily Mix-el. Kellemes délutánt, jó programokat önöknek, jó hosszú hétvégét, ha pedig dolgoznak, kitartást. Köszönöm a figyelmüket itt a Turn the Lights Off DJ Dark Remix-ében. Isten éltessen Magyarország! Na viszont hallásra, minden jót!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, 8 perccel 2 óra után Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek! Rengetegen jelezték most, hogy tele van az M7-es a Balcsi felé, Török Bálint és Martonvásár között, de Székesfehérvárnál is folyamatosan szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki a Rádió 1 stage felé tart, Zamárdiba, a Strandfesztiválra, annak érdemes időben elindulnia.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: Csak igazi mai sláger megy. Este 8 órától pedig élőben Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Ma is fesztivál hangulat velünk egész este éjszaka. 8-tól a Disco Sheet kezd, 9-től Antonio Cookie és Loving Arms az élő közvetítésben. Éjféltől a helyszínen Joel Junior, Christopher, Brick Lake és Pure Beat a lemezjátszók mögött. A line-upunk a weboldalunkon a radio1.hu-n, a hivatalos Facebook oldalon és az Instán. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei órát indítja. Taylor Swift-tel!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleo Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre

0: Balatonon.
1: Irány Szeged!
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hölgyeim és uraim, senki ne felejtse, szombat este 6 órától a Live Mixben, élőben, Blond is. Most pedig játszom tőle azt a dalt, ami a Rádió 1-es kedvencek történetében talán a leggyorsabban lett.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A klubok egyik idei nagy kedvencét indítom most. Hála a Rádió 1-es DJ-knek sokfelé megszólal ez az országban. Sleep Tonight nem titkoltan egy Amy McDonald dalra épül, és hát nem minden előadó örül annak, ha a dalaihoz hozzányúlnak, újraértelmezik, átgondolják. Amy McDonald nem ilyen. Kifejezetten támogatta ezt a dalt, és aranyos volt, mert azt mondta, hihetetlen számára, hogy 16 évesen a glasgowi szobájában írt dala ennyi év után is új életre kelhet. Nagyon reméli, hogy az új generáció is megszereti. Megszerettük, drága Rádió 1-esek! Itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hey,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, buli fesztivál hangulat ma délután és este is itt mi nálunk, mert hogy 8 órától ma is kapcsolunk élőben a Rádió 1 stage-hez Zamárdiba a Strandfesztiválon, előtte pedig 2 órás live mix, Summer Edition és Loving Arms lesz a DJ-nk. Még addig van egy zenei óra, én Györke Attila vagyok és mutatom, hogy mivel kezdek. Butterflies!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egység két, három, négy, de akár öt beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
9: Meg az óvodának van ilyen illata.
8: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
9: Nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
8: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
9: Ami random megpenetrálja az orradat.
8: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga.
9: Nagyon jó.
8: Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
9: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint nem. A régi fajta könyv.
8: Régi klasszikus könyvesbolt.
9: Írószerszag.
8: Írószerszag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
9: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen frisztus fürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azon, hogy férfinak van ilyen puha illata.
8: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
9: Ugye nincs értelme?
8: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
9: Amúgy van igen? Kedves büdös szag, meg van nem kedves.
8: Nincs kedves büdös szag. Kedves büdös szag. Mi a kedves büdös szag?
9: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
8: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon büdös.
9: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
8: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed olyan sűrű.
9: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
8: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat, de jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod? Mi
9: vagy ilyen... kisimulnak az arcomon a ráncokon, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
8: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen, van, de jó ezeket, úristen,
9: régi
8: szeretem.
9: Csempe, régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
8: Az is klasszik.
9: Klasszikus.
8: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket! Ezek a villámhírek Török Mónikától. Felére csökkentették a mezőgazdasági célra felhasználható felszíni víz mennyiségét a Tisza-Körös térségében, írja a behír.hu. A korlátozás oka a rendkívüli csapadékhiány és a folyók kritikus vízállása, a lakossági ivóvízellátás ugyanakkor elsőbséget élvez. Nemzetközileg ismert zenészek is csatlakoztak a gyulai Dirty Slippers drog prevenciós programjához, írja a beol.hu. A suli turnét Nagy-Britanniába is elvinnék. Terelt útvonalon közlekedik több busz ma este Békés Csabán az ünnepi programok miatt, számolt be a beol.hu. A doboz Békés Csaba 8A és a 8B járat a Kossuth teret, a 74A pedig a Szabadság teret nem érinti. Derült időre készülhetünk, 24 fokig hűl a levegő hajnalban Békés Csabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!

0: Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után közlekedési infók. Ferkó írta, 7-es főút, Székesfehérvári elkerülő. Motoros baleset volt a 74-es kilométernél Szabadbattyán felé. Beni a 3-as főúton halad, 60-ban a Horváth Mihály úton a 60-as kilométernél a félutat lezárták, dolgoznak. Budapesten pedig lezárások a belvárosban, rakpartokon, hídon, tereken, okos navigációkat elő, ha el akarunk jutni A-ból B-be. És jöhetnek a hírek, infók, 20-as-e forrodrót 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Autós barátaim ma is kapnak egy dalt. Ed Sheerantől,

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenne.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest Go-t használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánchidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Elsőként a Rádió Egyen.
1: A Lovers on the Dance Floor. A Rádió Egyes újdonság Blondistól. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami ősszel is visszahozhatja majd mindenkinek az idei nyár emlékeit. Amit pedig mi Rádió Egyesek nagyon várunk, a kanadai DJ lány Blondis. Szombaton, augusztus 22-én élőben mixel majd itt a Rádió Egy stúdiójában 18 órától. A jó zenék mellett sok-sok érdekességet is megtudhatnak majd

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról, a Rádió Estage-ről, úgyhogy most jön a felvezetés. 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a DJ Pultban mindjárt Loving Arms.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Jövő héten az egész ország szeged.

0: Balatonon.
1: Irány Szeged!
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Új képzések a Gyulai Szakképzési Centrum Haruken János Technikum szakképzőiskola és kollégium kínálatában. Egészségügyi ágazatban fogászati asszisztens, radiográfiai asszisztens, gyógyszertári asszisztens, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr képzéseinkre várjuk a jelentkezőket. Képzési kínálatunkban továbbra is szerepel a kereskedő és webáruház technikus, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, hűtő és szellőzés rendszer szerelő, szárazépítő, asztalos, fodrász, speciális lábápoló podológus, villanyszerelő szakmai képzés. Rövidebb képzési idejű képesítő bizonyítvány nyújtó képzéseink, dajka, méhész, bombon és cukorka készítő, manikűrös és körömdizájner. Érdeklődni a 66-os körzet 561 420-as számon, vagy a felnőttképzés@dsc.hu címen lehet.
7: Jövő héten az egész ország

0: Bárány, Szeged.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
5: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
6: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Kőolaj és földgáz után kutathatnak Békés Csaba térségében, írja a beol.hu. A kutatás lehetőségét a MOL nyerte el. Ha megfelelő készleteket találnak, azok kitermelése növelheti a hazai energiatermelést és csökkentheti az importfüggőséget. 5 perces zenére időzített tűzi játékkal zárul ma este az augusztus 20-ai ünnepi program Békés Csabán, írja a behír.hu. A 278 bombából álló műsor az ünnepi köszöntő után lesz látható a Szent István térről. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai is segítik a Pakson zajló fenékgát építését, közölték honlapjukon. A gyulai vízügy fénytornyokkal és több száz méternyi világítással biztosítja a munkavégzést. Túlnyomó rész terült marad az ég, Békés Csabán hajnalban 24 fokot mérhetünk majd.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
5: És most! Rádió 1!

0: Attis, hello!
1: Hello Attis, hello mindenkinek!
0: Aki most, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak akartam mondani, hogy aki most minket néz a YouTube-on, aki most minket néz a TikTokon, mit lát a kezünkben? Kis kávéval a kezünkben augusztus 20-át ünnepünk.
1: Pont ezt mondtam, hogy én csak kávézgatni jöttem ide, úgyhogy ezt jól el is fogyasztom, elhúzom ebbe a 2 óra hosszába, és utána el is indulok Zamáriba én is, mert majd játszom a Strandfesztiválon is.
0: Bizony, mert hogy hölgyeim és uraim, mától, nem is mától, tegnaptól, de hogy ma is 20 órától Rádió Esztre és Strandfesztivál Zamárdi élő közvetítés, ahol Kabai Andris, a Loving Arms is élőben zenél majd, úgyhogy Andris, te vagy a mai kis tűzijátékunk.
1: Wow, wow.
0: Úgyhogy, hölgyeim és uraim, induljon akkor a mix.
1: Induljon a show délutáni Line Mix Attissal és velem a Loving Arms-szal, és az első dal, amivel nyitunk, az nem más, mint Kamráda, a Be Mine. Úgyhogy maradjatok augusztus 20-án is Attissal és velem a Loving Arms-szal. Itt a Rádió 1-en.
0: Jaj, hol a kávé? Gyerünk! Hey!

0: Itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül szól a mix. Mellettem Kovai Andris, szia, Loving Arms!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Jönnek üzenetek, szia Atis, Korfúról is benneteket hallgatunk, szuper az idő, remélem otthon is minden rendben van. Kisfiam tegnap lett nagykorú, felköszöntenéd te is, ha megkérlek, Saska Dániel!
1: Saska Dániel, Isten éltessen!
0: Mónika írta az üzenetet, aztán nézzük, hogy ki miben van még. Szia Atis, Dani vagyok, hazafelé tekerek a bringával, közben természetesen a Rádió 1 szól. Ez a Loving Arms Mix is nagyon adja ezt a késő nyári hangulatot, konkrétan lassabban akarok hazaérni, hogy tovább hallgathassam.
1: Ennek nagyon örülök ennek az üzenetnek, de hogyha már így a késői nyár vagy a nyár végéről beszélünk, én azt akarom, hogy ez az időszak most már nagyon lassan teljen el, én nagyon szeretem a nyarat.
0: Hát még van belőle egy másfél hét, és hogyha jó fej, időjárás kapitány, akkor még szeptember elején is kapunk a jó időből. De majd meglátjuk. Hello, Atis, Évi vagyok. Péntek hangulatban ülök egy jéghideg limonádéval a teraszon, és hallgatom a live mixet. A hosszú hétvégén nem csinálok semmit, veletek pörgök majd. A mai mix mellett pedig teljesen olyan érzésem van, mintha egy beach clubban lennék. Nagyon jók a zenék, maradhat végig ez a hangulat. Maradjon!
1: Maradjon ilyen koktélos zenék, lágy hangulat, jóked, Atis, Andris, Loving Arms, tényleg mi kell még? Mi kell még? Tényleg Atis, mi kell még?
0: A következő zene? Nézzük, mi a menjünk következő.
1: Menjünk tovább a Jugel újdonságával megyünk tovább, ez pedig a Shine. Úgyhogy jó hangulatban, jó zenékben, koktélozás közben, maradjatok itt velünk a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig tolja a mixet nekünk Kabai Andris, azaz a Loving Arms!
1: Juhó! Egy jó kávé után úgy beindultam, hogy ott is, hogy ebből lehet 3 órás szett lesz.
0: Jó, legyen. Úgyis mi vagyunk az előzenekar, ma este 8 órától a Rádió Stage-ről élőben jelentkezünk a Strand Fesztiválról, Zamárdiból, ahol Andris is zenél majd. Hány órakor?
1: 11-től éjfélig vagyok, és pont emiatt izgulok, úgyhogy itt TikTokon élőben vagyunk, és meg is kérdeztem tőletek, hogy segítsetek nekem abban, hogy az M7-es mennyire járható, mennyire lehet haladni, de hál' Istennek van itt közöttünk például Noémi, aki segített nekem ebben, és azt mondta, hogy nem vészes, úgyhogy ne izguljak emiatt.
0: Jó, akkor nem kell mindig az órádat nézned ki.
1: Nem kell, igen, gyalog is odaérek.
0: Egy másik útról viszont van infónk. Lala azt írta, 35-ös fő út, Görbeháza, 37-es kilométer, ott baleset volt, kocsi az árokban. Lezárták a teljes utat.
1: Csak óvatosan,
0: és aki ott minket hallgat, az nagy türelemmel. Sziasztok, most jövünk Budapestre autóval, nagyon adja ez a mai mix. Üzenjük Csipinek és Lillának, hogy mindjárt ott vagyunk náluk, és indulhat a buli. Ezt Ági írta.
1: Jaj, de jó ezt hallani.
0: Úgyhogy akkor Ági buliéknak is. Ági buli... Hogy mondják ezt?
1: Ági buliáknak.
0: Mi vagyunk az előzenekara szintén.
1: Így igaz, jó kis augusztus 20-ai Budapesten. Remélem, hogy azért jöttök majd a Strand Fesztiválra is. De hogy Atis is mondta, élőben is hallhattok majd minket, úgyhogy remélem, hogy sokan csatlakoztok.
0: Menjünk tovább, Atis,
1: Milky és David Guetta, Just the Way You Are. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a délutáni Line Mixben. Maradjatok Atissal és velem, a Loving Arms-szal.

0: Nagyon édes ez a mix, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, mellettem a Sugar Daddy, azaz Loving Arms.
1: Sugar Daddy, az nem én vagyok.
0: Én viszont a Temuron rendelt Juhász Geri, és egészen este 8 óráig itt vagyok, és 7 órától majd zenéket is lehet kérni a Kívánság műsorban. 8 után pedig kapcsoljuk a Rádió Stage-et a Strand Fesztivál helyszínén, Zamárdiban élő közvetítés lesz, ahol Andris is játszik majd este.
1: Így igaz, én már nagyon izgatott vagyok, emiatt én zárom a mai élőt itt a Rádió 1-ben tulajdonképpen, mert 23-tól éjfélig, 23.00-tól éjfélig játszom nektek, úgyhogy mindenféleképpen velem lesztek egy picit, úgyhogy elvisztek titeket egy kicsit fesztiválozni.
0: És lesz még egy órád itt velem, mert így hogy ez igaz. A Summer Edition, ha nincs a Gergő, akkor a Summer Edition megy, de ugyanúgy 2 órá sem óra. Mivel kezdődik a következő?
1: New Religion, úgyhogy megéri itt maradni a Faithless és BB Rexa újdonságával, úgyhogy maradjatok a következő órában is Atissal és velem a Loving Arms-szal.
0: Az infók után visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú, víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az egy literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
11: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
17: Önnek a Protexin kell!
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
19: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
21: Meg az óvodának van ilyen illata.
20: De nekem az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
21: Nekem,
20: ilyen...
21: nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
20: Igen, és egy pici szarszag. Ami igen, átjön a bölcsiből.
21: Ami random megpenetrálja az orradat.
20: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, igen, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga. Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
21: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint nem a régi fajta könyv.
20: Régi klasszikus könyvesbolt.
21: Írószerszag.
20: Írósz, szag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
21: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És az, hogy férfinak van ilyen puha illata.
20: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
21: Ugye nincs értelme?
20: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
21: Amúgy van, igen, kedves büdös szag, meg van nem kedves.
20: Nincs kedves büdös szag. Kedves büdös, mi a kedves büdös szag?
21: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
20: Ja, tehát hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
21: nem,
20: büdös.
21: Nem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
20: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed, olyan sűrű.
21: Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
20: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod?
21: Vagy ilyen... kisimulnak az arcomon a ráncokunk, ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
20: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen van, de jó ezeket, úristen,
21: régi
20: szeretem.
21: Régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
20: Az is klasszik.
21: Klasszikus.
20: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
22: Köszöntöm Önöket! Ezek a villámhírek Török Mónikától. Felére csökkentették a mezőgazdasági célra felhasználható felszíni víz mennyiségét a Tiszakörös térségében, írja a behír.hu. A korlátozás oka a rendkívüli csapadékhiány és a folyók kritikus vízállása, a lakossági ivóvízellátás ugyanakkor elsőbséget élvez. Nemzetközileg ismert zenészek is csatlakoztak a gyulai Dirty Sleepers drogprevenciós programjához, írja a beol.hu. A suli turnét Nagy-Britanniába is elvinnék. Terelt útvonalon közlekedik több busz ma este Békés Csabán az ünnepi programok miatt, számolt be a beol.hu. A doboz Békés Csaba 8A és a 8B járat a Kossuth teret, a 74A pedig a Szabadság teret nem érinti. Derült időre készülhetünk, 24 fokig hűl a levegő hajnalban Békés Csabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Pontosan 6 óra, Geri szavaival érve, itt a Rádió 1-en. Most egy kicsit rendhagyóak leszünk, mert Atis áll most a lemezjátszónknál, én meg átvettem ugye a műsorvezető szerepét, úgyhogy maradjatok velünk. Szia, Atis!
1: Szia! Németh Szabolcstól Viberen érkezett a kérés, hogy a mostani órában egy csere, Atis legyen a DJ, Andris pedig a házigazda. Úgyhogy tessék, Andris, mondj egy közlekedési hírt!
0: Úgy tudom, hogy az M7-es járható, ennyi információt kaptunk tőletek, úgyhogy a többit pedig írjátok meg, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, de engem személy szerint az M7-es érdekel ma a legjobban.
1: Andris pedig megtanított engem arra, hogyha én most ezt a zöld gombot megnyomom, most egy loop megy, mondom a hallgatóknak egy ilyen belsős info, ha én megnyomom, akkor elindul majd a dal, nagyon izgulok, én lettem a DJ.
0: Én igazából már csak egy kérdésem van Atis, hogy mikor lesz a DJ Atis koncert?
1: Minden délben van.
0: Minden délben.
1: Csak mondom, hallgat igen a Rádió 1-et.
0: Jó, hát akkor Atis segíts nekem, hogy mivel indulunk ebben az órában.
1: Egy nagyon jó dallal, New Religion, hölgyeim és uraim, nyomtam a zöld gombot. Ez voltam én. Most elrontottam?
0: Nem, most indul a New Religion.
1: Hölgyeim és uraim, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Megy. Radio 1 Live Mix Summer Edition, 2 órás a mix, egészen este 7 óráig itt vagyunk, mellettem Loving Arms.
1: Na, visszavetted, szia, is visszavetted akkor a műsorvezető szerepét ezek szerint?
0: Muszáj volt, mert elrontottam. Tehát, hogyha sikerült volna ezt az egy gombot, amit rám bíztál jól megnyomni, akkor akár lehettem is olyan a DJ. Hát nem egyszerű szakma. Egyébként több szempontból is gyönyörű nekem ez a délután. Egyrészt veled vezethetek műsort, és szuper jó a zene. Nagyon sokan dicsérik egyébként a live-ban, a YouTube-on, meg a TikTokon, nagyon sokan írnak SMS-t. Meg hát nem sokára 8 órától élőben is közvetítünk a Rádió ST-t. Kint a konyhában vár engem egy lekváros palacsinta, úgyhogy boldog vagyok minden szempontból.
1: Ott is egy vallomással tartozok, az a lekváros palacsinta már nem vár.
0: Akkor viszont, jó, oké, akkor viszont közlekedési információk következnek. Vercsától tudtam meg, hogy a 35-ös főúton, a 37-es kilométernél volt egy baleset, vagy legalábbis ezt nemrég tudtuk meg, de Vercsa megerősített abban, hogy félpályán lehet már haladni a 35-ös főúton, ez jó hír. Rolitól pedig azt tudtuk meg, hogy a 3-as főúton, 60-ban, a Horváth Mihály úton, a 60-as kilométernél a félútpálya le van zárva. Köszönjük szépen az információkat, jöhet még SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Na, Atis, elakadt a szabad. Kész. Most dolgozott fel, hogy nem vár a palacsinta.
0: Nem vár, úgyhogy milyen zenével megyünk tovább.
1: De a zene mindig vár. És ha nem várhat magára, mert igazából most egy picit felpörgetjük itt a délutánt, ugye írtátok, hogy sokan koktéloztok, valaki bulikázni készül augusztus 20-a apropójaként, úgyhogy ehhez Atissal megadjuk az igazi hangulatot, úgyhogy itt is van egy igazi nyárias, pörgős dal, Kungstól a Getaway-en megyünk tovább itt a délutáni Lime Mixben, jó hangulattal, jó zenékkel, maradjatok Atissal és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig. Mellettem Loving Arms.
1: Hello a ti is, hello mindenkinek.
0: Jaj, de jó kérdést tett fel Huszár Zsanett TikTokon. Ugye szombaton este 6 órakor pontosan ebben az időpontban Blond is játszik majd ugyanezeknél a potmétereknél, ugyanezeknél a lemezjátszóknál, és megkérdezte, hogy a vendégek, például akik ide jönnek a Rádió Egy stúdiójába zenélni, honnan tudják, hogy mit kell nyomni a lejátszón?
1: Ez nagyon egyszerű, tulajdonképpen minden lejátszó ugyanazokra az alapokra épül. Tehát mindegyik lejátszón bal oldalon van a Q-gomb, valamint a lejátszó gomb és a play gomb, úgyhogy tulajdonképpen mindenki ezeken játszik, ez az elfogadott, ez a márka, amit most nem szeretnék reklámozni.
0: Ez a standard.
1: Ez a standard, igen. Tehát, hogy legyen szó bármilyen típusról, bármilyen márkáról, nagyon nincs nagy true vibe ebben, mindegyik lejátszón ugyanott vannak ezek a kezelő gombok, a keverőn pedig a csúszó, valamint a forgó potméterek is, úgyhogy ezt, aki ebben a szakmában aktívan tevékenykedik, mint akár Blond is, a világban bárhol járjon, tudni fogja, hogy mely gombot kell lenyomni. Úgy, mint Tati is az imént.
0: Hát én, nekem nem sikerül, de hát ez más kérdés. Andris, mit iszol?
1: Vizet, Titanic koktélt.
0: Bubisan, nem bubisan?
1: Nem bubisan, kicsit hidegen. Szobahőmérséklettől egy kicsit hidegebben, úgyhogy igen, ezt iszom.
0: Hozom, mert hogy lesz itt egy körülbelül 3 perces hydration break.
1: Jó.
0: És a hidratáció szünet után visszatérünk a Rádió Egyen.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
6: Hivatott főnök! Itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
7: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
8: Jövő héten az egész ország szemben.

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Én szeretem azokat a szállodákat, ahol ilyen aromákat nyomnak a levegőbe.
3: De meg az óvodának van ilyen illata.
2: De az óvodának mindig ilyen vegyszer illata van.
3: Nekem trauma illata van. Félelemből eredő nyugalom.
2: Igen, és egy pici szarszag. Ami átjön a bölcsiből.
3: Ami random megpenetrálja az orradat.
2: Random, tudod, hogy valamelyik is lurkó, azért még nem szobatiszta. Karácsonyi fenyő illatot nagyon szeretem, mert az egy emléket juttat eszembe. Könyvesbolt szaga. Milyen jó a könyvesbolt szaga. Bemész, tudod, csak így beleszippantasz, és megjön a kedved, hogy vegyél valami könyvet, amit soha nem olvasol.
3: De a pláza ezen csökkentett, tehát a plázás könyvesboltnak nincs olyan jó szaga, mint nem. A régi fajta könyv.
2: Régi klasszikus könyvesbolt.
3: Írószerszag.
2: Írószerszag. Annak is van egy ilyen külön szaga, tényleg.
3: Férfinak a legjobb illata szerintem az ilyen friss tusfürdő. Nem illatos ilyen parfümösre fürdik, hanem tudod, csak ezek az ilyen finom illatokkal. És azok, hogy férfinak van ilyen puha illata.
2: Nincsenek férfi illatú dolgaim, semmi.
3: Ugye nincs értelme?
2: Semmi, nem szeretem a férfi illatokat.
3: Amúgy van kedves büdös szag, meg van nem kedves.
2: Nincs kedves büdös szag. Kedves büdös. Mi a kedves büdös szag?
3: Az, amiben csak amiben van egy kis erőlködés, de nem az ápolatlan áporodott szag.
2: Ja, tehát, hogy erőlködik, hogy kicsit büdös legyen, de nem nagyon
3: nem,
2: büdös.
3: Nem, hanem, hogy valamiért megdolgozta magát, de nem az az ilyen napok óta nem fürödtem, ilyen, és nem használok dezodort, mert szerintem nincs rá szükségem szag, hanem csak az a kicsit ilyen.
2: De van az a masszív izzadság szag, amitől azonnal könyvbe lábad a szemed olyan sűrű.
3: Cselekmény. Nekem volt olyan kollégám, hogy végigment a folyosón, tudtam, merre járt.
2: Biliárdasztal szag, az is egy nagyon szag. Újszülött baba illat. De jó, az újszülött baba illat, amikor ilyen tejszagúak, tudod?
3: Igen, vagy
2: ilyen...
3: kisimulnak az arcomon a ráncok, amikor ezt mondod, hogy újszülött baba illat.
2: Nagyon-nagyon cuki. Nagypapa, nagymama lakás illat. Jaj, mennyi illatunk úristen, van, de jó ezeket, úristen,
3: régi
2: szeretem.
3: Régi csempés fürdőszoba dohányzás szaggal. Ja, meg sokáig nem használt nagy teremszag, tudod, műfházba.
2: Az is klasszik.
3: Klasszikus.
2: Nagyon klasszik, van egy ilyen nagyon jellegzetes illat.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap este 7-ig szól a mix. Mellettem Kabai Andris, azaz Loving Arms.
1: Hello Ati és hello mindenkinek.
0: Mondom, hogy mikben vannak a hallgatók. Zoli írta, szia Ati is. Éppen autót mosok, de Andris miatt táncolva. Autómosáson kérlek szépen. Nagyon pörgős a műsor, pont ezt kívánja ez a délután. Hatalmas ez a mai mix, jól össze van rakva.
1: Zoli, hát akkor ez már szexi autómosásnak számít, nem?
0: Lili írta, sziasztok, csajos barátnős naplementés este van egy parkban, a mix miatt pedig szuper a kedvünk, üdv mindenkinek, aki most velünk együtt hallgatja a Rádió 1-et.
1: Jaj, de jó, szia Lili, jó, hogy itt vagytok velünk, a parkban is.
0: Hallgassátok továbbra is, 7 órától jön majd a kívánság műsor, aztán pedig 8-tól élőben kapcsoljuk a Strandfesztivált Zamárdiban a Rádió 1 stage-et, lesz élő közvetítés, ahol Andris újrázik majd.
1: Így igaz, úgyhogy... Csömörötök lesz belőlem.
0: Nem lesz.
1: Nem lesz.
0: Szeretjük, szeretjük ezeket a zenéket, nézem a live-okat, ott vagyunk a YouTube-on, a TikTokon, mindenki imád, úgyhogy jöhet a következő dal.
1: Jöjjön a következő. Ez egy feldolgozás Destiny's Child-tól, a Say My Name. Egy 2026-os verziójában fogom nektek lejátszani itt a délutáni Live Mix-ben. Hát, mit is mondhatnék, maradjatok velünk, azaz Atissal és velem a Loving Arms-szal itt a délutáni Live Mix-ben.

0: Az imai sláger megy minden nap délután 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és hát ő volt a király a kastélyomban. Loving Arms!
1: Hát ez egy kicsit félreérthető vagy, Dád.
0: Most nem kell sehogy se érteni.
1: Lassan a tizedik, vagy nem is tudom, hogy kiszámolja a hanyadik műsorvezetés órádban. Már az ilyen belefér.
0: Figyelj! Sziasztok! Most is éppen autóban hallgatlak titeket, lassan hazaérek. Azt hiszem, megyek, futok egyet, de már sötétben. Szép estét nektek, hold! Hold, nyom egy kis sportot.
1: Igen, jól teszed. Én kicsit irigykedem mindig azokra az emberekre, akik annyira aktívan tudják, vagy igen, komolyan tudják venni a sportot nyáron. Én nyáron mindig elustorok egy picit a sok buli miatt, az éjszakázás miatt, de ősszel vagy visszatérek. És legalább olyan jól akarok kinézni, mint Tatis.
0: És az az igazság, hogy megkapta a műsor a dicséretét. Figyelj, Atom vagy Attila, pereg a buli, hű az anyjám. Megpróbáltam, mindenki hallhatta. 7 órakor én indítottam a dalt, és elrontottam úgy, ahogy van. Úgyhogy nem nekem köszönhető ez a szuper jó zene. Andris volt a Loving Arms, aki az elmúlt 2 órában zenélt.
1: Kedvenc mondatom lesz ez a pereg a buli, úgyhogy ezt megtartom.
0: De Attila továbbra is Atom lesz, mert hogy itt marad, és a kívánságokat teljesíteni. 0623111111 a forradalott SMS telefon Viber, jöhetnek továbbra is az üzenetek. Aztán pedig kapcsoljuk a Radio Stage-et a Strandfesztivált Zamárdiban, a Disco Shit kezd 8-tól. Andris is ott lesz, és nem csak ma.
1: Így igaz, én már nagyon várom, ma találkozhattok velem 11-től éjfélig, holnap 10-től 11-ig, a szombatot most fejből nem tudom.
0: Ugyanabban az időpontban, mint ma, megnéztem a line-upot, úgyhogy ugyanabban az időpontban, mint ma. Éjfélig. Vagy te nem ezt tudod?
1: Mindegy, az a lényeg, hogy most tudjam meg időben, még előtte vagyunk.
0: Úgyhogy... Komodom, hogy ugyanabban az időben.
1: Jó, köszönöm szépen, Atis, úgyhogy innentől kezdve a Strandfesztiválon minden nap találkozhattok velem.
0: Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, a következő zenei órát ez a dal indítja. Andris, neked nagyon jó burit ma estére.
1: Atis, kitartás neked!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timit

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Mire valaki megkérdezik az állásítőn, miért szeretne nálunk dolgozni? Válaszoltam, leginkább a pénzért. Megköszönték és elküldtek. Nem jó válasz?
15: Csoda, ez a legjobb válasz.
14: Hát miért jó a fizetés, és nekem ez egy fontos dolog. Egyszer megjegyezte egy cingár férfi állásinterjún, hogy túlsúlyos vagyok. Annyit mondtam neki, hogy nálunk, aki sovány, az vagy szegény, vagy beteg. Nem vettek fel. Nekem egy állásinterjún azt mondták, hogy egy megbízható emberre van szükség. Mondtam, hogy ha felvesznek, segítek keresni.
16: Jó.
14: Levettem a cipőmet az irodába menet. Azt hittem lakás, azonnal megkaptam az állást. Az milyen alázatos. Tőlem megkérdezték, mi a csillagjegyem. Amikor megmondtam, megállapította az igazgató, hogy én kétszínű vagyok. Egyszer voltam más interjún, két kérdést tettek fel. Hány fa van Magyarországon és hány bicikli? Szemben ültem a HR-es hölgyel, néztük egymást egy darabig, majd kisétáltam. Nem vettek fel.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
17: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Kőolaj és földgáz után kutathatnak Békés Csaba térségében, írja a beol.hu. A kutatás lehetőségét a MOL nyerte el. Ha megfelelő készleteket találnak, azok kitermelése növelheti a hazai energiatermelést és csökkentheti az importfüggőséget. 5 perces zenére időzített tűzi játékkal zárul ma este az augusztus 20-ai ünnepi program Békés Csabán, írja a behír.hu. A 278 bombából álló műsor az ünnepi köszöntő után lesz látható a Szent István térről. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai is segítik a Pakson zajló fenékgát építését, közölték honlapjukon. A gyulai vízügy fénytornyokkal és több száz méternyi világítással biztosítja a munkavégzést. Túlnyomó rész terült marad az ég, Békés Csabán hajnalban 24 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul! Magyar

0: Itt a Rádió 1, a stúdióban a Temurral rendelt Juhász Geri, 6 perccel járunk 7 után, közlekedési infók. Budapesten autóval közlekedni brutál nehéz, aki most támadja a főváros tűzijátékot fényfestést nézni, az szerintem a város szélén parkoljon le és használjon tömegközlekedést. Ferkó pedig SMS-en megerősítette a korábbi hírt a 35-ös főúton Görbeházán a 37-es kilométernél baleset miatt csak félpályán lehet autózni. Még egy üzenet, de ez már dalkérés. Szia, Atis, Csabi vagyok, buszozok, nekünk ilyenkor is dolgozni kell. Üdvözlök minden közlekedésben dolgozót, és szóljon nekünk Témin Palától a Dracula. De a vonalban Andris, ti is dolgozgattok, ugye? Hello!
1: Szép jó napot kívánok! Most éppen igen, festegetünk.
0: Látod, Csabikám, nem csak te dolgozol, mások is. Ti sokat hallgatjátok munka közben a Rádió 1-et?
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokat, igen. Hát minden nap azt hallgatjuk. Nagyon jó műsorvezető, meg minden.
0: Köszönjük szépen. És hát ti is ezt a dalt kértétek, úgyhogy hölgyeim és uraim, a friss kedvenceink közül Témin Pala és a Dracula.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepünkön is. A forradalom 20-as 311-111, a vonalban pedig egy taxis, aki ma nem dolgozik. Szia, Suta!
1: Szevasz, Ati, és üdvözlök mindenkit, a kollégákat Pesten, akik szenvednek. Én meg itt Balaton-Almádiban a családdal pihenünk.
0: És kihagytad ezt az aranybányát, ezt a forgalmat?
1: Évek hosszú során nem mindig voltam megelégedve az augusztus 20-ai közlekedéssel, és inkább most úgy döntöttem, hogy inkább pihenünk.
0: Jaj, de jól tetted. Hát akkor melyik dalt játszhatom nektek a nagy pihenéshez?
1: Hát legyen mondjuk a kamerától a legújabb nótája, és küldeném a fiúknak az utcára, meg itt mellettem a kislányomnak Balaton-Almádiba.
0: Őt hogy hívják?
1: Petra.
0: Petrát én is üdvözlöm. Szól akkor nektek az újdonság Camerától, a Hug Yourself. Jó pihenés nektek!
1: Köszönöm, Atis, jó melót, ciao!

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már alig fél óra és kapcsolunk Zamárdiba a Strandfesztiválra, a Rádió egy stagehez. Egész este fesztivál hangulat lesz az összes frekvenciánkon. Ez viszont még a kívánság műsor. Kinga írta, szia Attis, csatlakoznék a ma dolgozókhoz. Én egész nap locsoltam, ültettem, rendezgettem a virágokat, a hosszú hétvégén ünnepnapon is. És a Rádió egy szólt egész nap. Imádom Taylor Swift dalát, The Fate of Ophelia, küldöm minden kertészkedőnek és virágimádónak. Halló?
1: Szia, Eszi vagyok Komlóról. Anyukámnak szeretnék kérni egy számot, meg a barátnőmnek Charlie Tudoriba. Nagyon szeretem őket, és hiányoznak.
0: Ezt a dalt megkapják akkor ők is a Rádió 1-en. Szép estét!
1: Ja.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön az élő közvetítés, de ez még a kívánság műsor. Halló!
1: Halló, szia! Ervin vagyok.
0: Szia, Ervin!
1: Apukámnak szeretnék küldeni egy zenét. Az egyik kedvenc zenét szeretném nektek küldeni, és az a Shakirától, a Die Die.
0: Na, még egy üzenet is belefér ám apának.
1: Kitartás, mert most fönn dolgozik a mecsekem. Fest. Kitartás neki.
0: Jó munkát neki. Szia, Ervin!
1: Szia!
0: Drága Rádió Egyesek, most már csak percek kérdése, és 8-tól indul az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról. A diszkósit kezd majd hamarosan, most viszont még itt van Shakira.

0: a diszkósit, úgyhogy egy nagyon pici hidratációs szünet jön, Hydration Break, és fesztivál a Rádió 1-en!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timit

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Mire valaki megkérdezik az állásítőn, miért szeretne nálunk dolgozni? Válaszoltam, leginkább a pénzért. Megköszönték és elküldtek. Nem jó válasz?
3: Micsoda, ez a legjobb válasz.
2: Hát miért jó a fizetés, és nekem ez egy fontos dolog. Egyszer megjegyezte egy cingár férfi állásinterjún, hogy túlsúlyos vagyok. Annyit mondtam neki, hogy nálunk, aki sovány, az vagy szegény, vagy beteg. Nem vettek fel. Nekem egy állásinterjún azt mondták, hogy egy megbízható ember van szükségük. Mondtam, hogy ha felvesznek, segítek keresni.
4: Jó.
2: Levettem a cipőmet az irodába menet. Azt hittem lakás, azonnal megkaptam az állást. Az milyen alázatos. Tőlem megkérdezték, mi a csillagjegyem. Amikor megmondtam, megállapította az igazgató, hogy én kétszínű vagyok. Egyszer voltam más interjún, két kérdést tettek fel. Hány fa van Magyarországon és hány bicikli? Szemben ültem a HR-es hölgyel, néztük egymást egy darabig, majd kisétáltam. Nem vettek fel.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket! Ezek a villámhírek Török Mónikától. Felére csökkentették a mezőgazdasági célra felhasználható felszíni víz mennyiségét a Tisza-Körös térségében, írja a behír.hu. A korlátozás oka rendkívüli csapadékhiány és a folyók kritikus vízállása, a lakossági ivóvízellátás ugyanakkor elsőbséget élvez. Nemzetközileg ismert zenészek is csatlakoztak a gyulai Dirty Slippers drog prevenciós programjához, írja a beol.hu. A suli turnét Nagy-Britanniába is elvinnék. Terelt útvonalon közlekedik több busz ma este Békés Csabán az ünnepi programok miatt, számolt be a beol.hu. A doboz Békés Csaba 8A és a 8B járat a Kossuth teret, a 74A pedig a Szabadság teret nem érinti. Derült időre készülhetünk, 24 fokig kül a levegő hajnalban Békés Csabán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel stage-en! Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

teljesen új helyszínen. Úgy képzeljétek el, hogy bejöttök a főbejáraton, és rögtön balra kell fordulni, aztán egy picit balra néztek, konténerek, és megérkeztek a Rádió 1 stage-re. Egyébként folyamatosan magyar előadók vannak majd a Strandfesztiválon, viszont mi játszunk egyedül külföldi zenét, de azt nagyon. Én DJ Junior vagyok, a Diszkosít DJ-je, hiszen minden este Rádió 1-en 8 és 9 között Diszkosít, így van ez ma este is.

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrenz indul a diszkos, ide rádió egyen minden este 8 és 9 között. Ma én képviselem a srácokat, egyébként DJ Oti bulián voltunk, még pár órával ezelőtt egy teltházas koncerten játszottunk DJ Oti előtt. Onnan rohadtam át ide, rádió egy szés, ez a Márdiba. A Strandfesztiválra, hogy képviseljem a srácokat, Bárányt és Hambait is, hiszen ebben az órában diszkósít és egy DJ Junior remix a folytatásban. Alex Kenji-től ez a Bambolé!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, minden frekvencián és a helyszínen is. Élő adásba megyünk, gyerekek, a helyszín pedig Zamátia, Balaton partja és a Strandfesztivál második este a Nemzeti Ünnepen.

Egy Ibiza klasszikus, Steam Deluxe, Szemobernyékkel, DJ Junior Remixben, ez a Rádió 1 Stage, és Disco Sheet élőben 8 és 9 óra között a helyszínről. Zamárnyiból a Strand Fesztiválról jelentkezünk. A második nap, az első is fantasztikus volt, tehát házzal ment a Rádió 1 Stage. Jönnek majd a Rádió 1 DJ-k, US Gary-vel és a World Is Mine DJ-vel, de addig még a játszóknál én a lemezlovas, DJ Junior. Ez az új Oliver Heldens, Kágyájjal és a Young Funkat.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a helyszín pedig a Strandfesztivál Zamárdiban, a Balaton partján, a nemzeti ünnepestéjén, a Rádió egy stage-en gyülekezés van rendesen, jönnek a Rádió egy DJ-k. 9-kor indul a World is Mine-os rész az élő közvetítésben, az első DJ US Gary társaként, DJ Antonio lesz majd. Addig viszont egy eredeti valódi DJ Junior Remix, Julien Jouvel, és ez az új tőlem nektek. Gyere Strandfesztivál, Rádió 1 stage, ez az Air Conditional!

A Bárány, a Hambai meg a Junior, ez a Discord Shit. Én már 20 éve a Rádió 1-en, ma én képviseltem a srácokat, DJ Junior voltam. A folytatásban US Girl és a World is Mine, DJ Antonioval. Holnap este 8-kor újra jövünk a Discord Shit-tel. További jó szórakozás itt a Rádió 1 stage-en, szevasztok!

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádiófrekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en. A lemezjátszók mögött Antonio. Antonio!
1: Strandfesztivál, szevasztok! Hello mindenkinek! Szeretettel köszöntünk benneteket a Rádió 1 Stage-en. Sziasztok, én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti mindenek előtt. Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is itt vagyunk veletek, és hát szeretnék még valakinek boldog születésnapot kívánni. Happy Birthday Antonio, egy születésnapos a lemezjátszók mögött a World Is Mine Radio Show színeiben. Fogadjátok szeretettel innentől élőben a Rádió egy összes frekvenciáján és a helyszínen Zalárdiban Antonio!
2: Hello mindenkinek, hello Strandfesztivál, sziasztok Rádió egyesek, online, a helyszínen is tényleg nagyon szépen köszönöm a köszöntéseket. Innentől kezdve nagy rész inkább a kezem jár, mint a szám. Érezzük jól egymást, FM-en, online és a helyszínen is. Gyertek közelebb, bulizzunk együtt, jó estét!

0: az elején vagyunk ennek a ma estének. Hajnalig tart a buli, az élő közvetítés a Rádió 1 frekvenciáin. Egészen éjfélig Antónia után pedig Kuki a lemezjátszói mögött. Kicsit fúj a szél, 25 fok van. Isteni az idő, és isteni a közönség, és hát isteni a DJ, ráadásul születésnapos. A neve Antónia.
1: A következő dal Christophernek küldjük, és kívánjuk, hogy épüljön föl. Ő készítette a remixet. Remélem, hallgatsz minket.

0: Gyere, gyere, gyere! FM-en, online vagy itt a helyszínen! Jó magasba a kezed!
1: Nyugodtan tedd fel a kezed, Stott Fesztivál! Szeretjük ezt a várost, én Zomárdi! Hello Radio 1!

Úristen, de jók vagytok! Strandfesztivál, Rádió Eszpés! Hello mindenkinek! 21-22 van, de Antoni az előbb már megfogta a seggemet. Mi lesz itt még később? Még féltésén? Szeretettel köszöntünk mindenkit! Azt ne felejtjétek el, hogy az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék lesz. Úgyhogy húzzuk meg a végét! Strandfesztivál, második nap! A Rádió egy stage-en innentől kezdve a World is Mine Radio Show rezidens DJ-jé megállás nélkül egészen hajnalig. Élőadás minden este. Pontban éjfélig a Rádió egy összes frekvenciáján. Aki nincs itt, siessen! Elkezdtünk gyülekezni szépen a Rádió egy stage-en. A lemezjátszóknál egészen este 10-ig.

0: Strandfesztivál 2026 második nap. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Rádió egy stage-en Antonio a lemezjátszói mögött, és most mutatni szeretnék nektek valamit, képzeljétek el! Antoniónak van egy testrésze, amit gyakran emlegetünk élő adásban, nem az, amire gondoltok. Antonio, azt a híres jobb kart mutassuk már meg a bulizóknak! Sajnálhatja, aki... az a bal, az a... Gyerekek, azért van itt tesztoszteron! A két karom összesen nem olyan vastag, mint a tiéd. Azért ez valami, csak mondom. Jó erős jobb karral, Antonio a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön Cookie, 11-től pedig a Loving Arms. Itt vagyunk egészen hajnalig. Nagyon köszönjük, hogy velünk bulisztok. Köszöntjük a Rádió 1 hallgatókat is. Anti, menjünk tovább.
1: Sziasztok, Rádió 1-esek, hoztam egy igazi mai slágert, egy igazi kedvencet. Egy kicsit másképpen gányolva.

Város Strandfesztivál! Hello mindenkinek a Rádió 1 stage-en! Élő adásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján! Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is isteni veletek bulizni! A lemezjátszót mögött este 10-ig! Antonio!

Éljenek a hosszú hétvégék! Éljen Magyarország! Ma van a születésnapja, augusztus 20-a. Éljen Antonio! Szintén születésnapja van! És éljetek ti! A Rádió 1 hallgatók!

Fesztivált 2026-ban is, nem igaz, Zamárdi, szevasztok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Itt a Radio Stage-en megy a buli egészen hajnali kifulladásig ma, a második napon is természetesen. A Rádió egy összes frekvenciáján élőben vagyunk egészen éjfélig, és képzeljétek el azért ezen a hétvégén,

úgy hívják, hogy Blondish. Úgyhogy ha rádiót hallgatok a hétvégén, akkor szombat este 6 és 7 között őt hallhatjátok élőben mixelni. Úgyhogy Antonio természetesen hozott tőle egy dalt. Fogadjátok szeretettel. Köszönjük, hogy itt vagytok. Isteni veletek bulizni. Strandfesztivál Rádió 1 Stage. Köszönjük, hogy itt vagytok.

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Hello Strandfesztivál, szevasztok! Isten hozott mindenkit a Rádió egy stage-en. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön fogadjátok szeretettel a következő fellépőnket a Rádió egy színeiben. A legutóbbi Rádió egy DJ szavazás győztese a következő egy órában a lemezjátszói mögött. Egy nagy sikóit, egy nagy tartsot szeretnék kérni neki. Fogadjátok szeretettel Cookie-t!

lesz. Hol a kezed? Ez az! Okos zene, figyelj! Gyerünk, Strón!

Mi az a csend? Élőben vagyunk, arany, hogy gyere, ne sikolj, gyere!

0: Ez lesz az összes sláger és küszöm. Van, aki szereti a jó zene, ez bújsz a szeretni, figyelj! Hol a kezed? Gyere, gyere, kezed, kezed, kezed, kezed, kezed!
1: Hola mañana café, por la tarde rom, ya estamos en la calle, sale tu alcohol.
0: Ez zene!
1: Gyere, strán!

Azt mindig ismeri, ugye? A social media! Bora kezed! Gyere! Tuk-tak, tak, tuk-tuk-tak! Hadd szóljon!

ki ismeri? Ma este bunizom, nem már Zumstraum Fesztivál! Figyelj, milyen jó lesz! Hol a kezed? Hol a kezed? Bunizál!

ami most következik, szerintem mindenki ismeri. Ez az egyik Eszeka himnusza is, köszönöm. Nastran Fesztivál, készülj fel!

Ваш Филяев! Most beindulunk, jó? Eddig csak vicceltem. Jönnek a komoly zene itt a Rádió Egyen! Fidesz Strán! Push the level on! Hora kezel! Ez az!

Festival, figyelj! Most! Regiszered, mindig jó, ugye? Erről szól a Rádió 1! Sexy chick!

Monika! Na mindenki! Gyerünk! Az nem rossz! Esküszöm!

játék megyen. Ha menni meg a tűzérték, kicsit változzunk egyet. Isteni DJ Volta. Túl a marad menta. Emlékezzünk vissza, Mr. Avicii. Leva! Avicii emlékére. Gyere, Strava!

0: Sweet Dreams! Everybody! Tűzi, hát ékutam, uram, bizonyunk a nagyon egyesek! Pörögek, pörögél! Nyom, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom!
1: Are you sure you're ready for this?

0: szól magára! Mutass, mit tudsz! Say dreams! Kezed, ez az! Gyere! Are you ready?
1: Are you sure you're ready for this?

Gyorsan vérezzük az utolsó 15 perc velem! Hamarosan érkezik Loving Arms! Legyenünk slam! Csináljuk a közös képet, jó? Kezdetek a magasba, gyere!

Ez itt a kedves részem! Most mutassa tud szerekén is van fesztivál! Szerintem az egyik legszebb dal a világon, és köszönöm! Az utolsó 10 perc velem, hamarosan Loving Arms! Na most ti jöttök, nem viccelek!

Jason Ars! Ennek jönni fognak, figyelj! Na mindenki far away, far away! Mindenki!

az is komoly lesz ide. Ha valaki szeretje a józan, ez bújszá szeretni, figyelj! Pláne a szövegre! Gyerünk, Strán!

Na most figyelj! Hello! Hol a kezed? Kezdetek a magasba! Gyere, gyere!

Én ezért búcsúzom tőletek, ennek fiúk, nem menetek sehová! Érkezik Lovin Gams! Én kívánok mindenkinek tovább jó szórakozást! Szevasztok! Na mi lesz? Jó, a klasszik, ugye, Gerikém?

0: Gerinek, a jó barátomnak. Jó hangosan! Mindenki!
1: Sikítás meg volt Gerinek, egy szólt.

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián él.

Fulért nem is elnézést nem fogunk kérni. Hajlásra, majd halljam, ki jött jól érezni magát? Rádió Esztés, Rock Fesztivál, gyere!

0: egészen éjfélig. Itt mellettem a lemezjátszóim mögött a szexi zenék igazi specialistája. Ezen a füllet nyár estén, Zamárdiban, 26 fokban, a Balaton partján. Bizó Andris!
1: Megtanulok kezelni a mikrofont, Geri.

Aki nincs itt, bánhatja, drága rádió egy hallgatók, gyertek! Főbejárat mellett balra, itt a rádió egy stage. Ha majd jöttök, ha nagy színpadon vagytok, akkor onnan balra. Rádió egy stage!

0: Hello Strand Festival! Jó lesz ez! Jó lesz ez a második este a Radio X stage-en! A lemezjátszóknál a Loving Arms! Ne felejtjétek, az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék!
1: Party people, listen up! I got something to say tonight! We're gonna play a little game! When I say, who's in the house?

Itt van az idő bemelegíteni a hangszálakat is. Gyere, rádió esztés! Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál a Loving Arms!

0: Szolgálati közlemény, a Loving Arms lenyelt egy szúnyogot. Nem baj, tele van proteinnel, abszolút vitaminforrás, nem lesz semmi baj. Maximum 9 hónap múlva valami majd történik. Hello Radio egy stage, hello Strand! Élőben vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján. Ma, holnap és holnap után is, egészen éjfélig.
1: Geri, tudod, valahol azt mondják, hogy bekapta a legyet. Hát én a szúnyogot.
0: Andris, ami a strandon történik, az a strandon marad. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Húzzuk meg a nyár végét.
1: Geri, hogy akartad mondani? Mindenki emeljük!

0: Szóval második nap a Strandfesztiválon, itt a Rádió Stage-en. Hogy halljam, ki érzi jól magát!
1: Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Fesztivál, Rádió Esztés, nagyon jól néztek ki! Kezdünk komolyan gyülekezni! Drága Rádió Egy hallgatók, nektek üzenem! Ideje indulni, csak hogy beférjetek ide hozzánk! Ha valaki most indul otthonról, főbejárat, aztán balra! És ott van a Rádió!

Hölgyek, urak, gyertek utánunk! Itt vagyunk minden este 8-tól a Strand Fesztiválon 2026-ban is. Mi vagyunk a Rádió 1. Mellettem a lemezjátszói mögött a Loving Arms. Éjféltől jön Joel Junior.

Hey! Kicsit csavarjuk még ki a ma estét, mert csak amiatt is, mert a rádió egy hallgatóktól hamarosan el kell búcsúznunk. Éppen emiatt pörgessük meg!

0: Drága Strandfesztivál, itt a Rádió egy stage-en, fantasztikus veletek ez a második este. A hallgatóktól gyorsan elköszönünk az élő közvetítést, befejezzük csak az élő közvetítést. Aztán holnap este 8-tól éjfélig megint adásban vagyunk természetesen. Én voltam Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti, ugyanezt csinálom holnap is. A Loving Arms után pedig hamarosan Joe Junior a lemezjátszóknál. Adjam az enyémet, hey! Andris!
1: Na, megtanultam a mikrofon bekapcsolni. Na szóval, idén nekem ez az első strandfesztiválom, de azzal szeretnélek titeket fenyegetni, hogy jövök holnap is, és ugyanígy Gerivel élőben leszünk itt a Rádió 1-en. Úgyhogy a Rádió 1 hallgatóktól elköszönünk, itt a strandfesztiválon pedig

És ami a ma esti szeretetet illet itt a Strandfesztiválon, a Rádió Eszézsen, Andis voltam, azaz Loving Hands. Ami a ma estét illeti, elköszönök tőletek. Fantasztikusak voltatok! Ne menjetek sehová, mert következik George Junior!

maradjatok mindig ilyenek! Legyetek itt végig! Legyetek itt végig! Gyere, emeld a kezedet a magasba! Emeli mindenki a kezét a magasba! Szevasztok!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a világ legtechnikásabb DJ-je, James Hype után pedig Kero dalát hozom, az új életre kelt Turn the Lights Off érkezik már is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és párhuzamosan egy másik

csak igazi mai sláger megy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 Stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Is My Radio Show, rezidensek is

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiómból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor, nem sokára találkozunk vele.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az égenerációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az országhatárokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt az a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Instagram követője van, hát csak ezt az egy platformot említettem, és hogy mi a titka? Hát túl azon, hogy nagyon-nagyon jó DJ, minden megnyilvánulásában érezteti, hogy elképesztően fontos számára a közönsége. 6 órától szombaton Blond is mixel majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: igaz?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak